drágakő, márkás órák, karkötők nagy választékban. Órák, ékszerek, szakszeri javítása jótállással. Szabó Szentkúti órásnál Pesszentlőrinc, Ullőjút 125, Hősök szobrával szemben.

jaj, azt szemed a

0: Congratulations, you've picked this, the best of 12 channels, the Gramophone Radio.
1: Az időjárás, amiért annyit, de annyit aggódtunk az elmúlt napokban, most nagyon kedvező. Tegnap este ugyan néhány órás eső áztatta a pálya talaját, de éjfélre az eső elállt, és most a mérkőzés megkezdése előtt enyhe, kellemes, teljesen ködmentes az idő, sőt néha-néha előmosolyog még a bágyat novemberi nap is. A stadion főárva után a mérkőző csapatok tiszteletére az angol és magyar a játék.

0: Mibe kerül egy örökíró?
1: Amerikában 12 dollár, Svájcban 41 frank, Magyarországon csak 88 forint.
0: Mit kap minden Akron örökíróhoz?
1: 4 éves garancialevelet ad a vezérképviselet.
0: Hol kapható az Akron örökíró?
1: Kapható az ország minden szaküzletében. Vezérképviselet, György Imre, Budapest, Deák Ferenc utca 15.
2: Ezután csak Akron örökírót használhatsz.
3: A mai német hadijelentés így hangzik. A Fekete-tenger északi partján és a Don középső folyásának vidékén fekvő szovjet légi támaszpontokat bombázott. Harcigép alakulatok támadásokat intéztek az arcvonal középső szakaszán, és a Vohottól keletre fekvő vidéken vasúti szállítmányok és vasúti összekötetések ellen. Erős harcigép alakulatok világos nappal gyújtó és romboló bombákkal árasztották el Moszkvát.

egyszerűen rettentő. Nem kell nő, kirobban, mint a bomba, nem kell nő. Elmegyek nyugalomba, tisztelt hölgyek, hagyjanak már békén, mert nékem többé egy se kő. Ha kérdik miért, hát csupán azért, mert mám egy kislány került elém. A kék szemén oly tündéri fény, hogy 5 perc múlva elgyeztem én. Nem kell nő, szavamra elegem van, nem kell nő. Akitől melegem van, Anci, Manci, Ella, Bella, pardon, de egyenlőtt.

kell nő, szavamra elegem van, nem kell nő, akitől melegem van, anci, manci, ella, bella, véki, s egyszerűen rettentő. Nem kell nő, kirobban, mint a bomba, nem kell nő, elmegyek nyugalomba, tisztelt hölgyek, hagyjanak már békét.

0: dr. Prim Lórán, az Országos Testnevelési Tanács ügyvezető alelnöke köszöntötte ezután a Magyar Úszószövetség elnökét, majd olasz nyelven üdvözölte a vendégcsapatot. Felkai Ferenc doktor Budapest Székesfőváros polgármestere és közönsége nevében köszöntötte az olasz vendégeket. Az olaszok részéről Bravin, a csapat vezetője köszönte meg a baráti szavakat és a szíves vendéglátást. Ezután Vitéz ifjabb Horthy Miklós átadta az olasz vezetőknek a Magyar Úszószövetség ajándékát és az olasz játékosoknak a szövetség veretét. A Király Magyar Automobilklub jelentése a Meteorológiai Intézet és az Államépítések Hivatalok adatai alapján. Az ünnepek alatt Kárpátalján jelentős havazás volt, és jelenleg 20-40 cm-es a hótakaró vastagsága. Az ország többi részén csak hófoltok találhatók. Pécs környékén és a mecsekben kisebb hófúvások voltak. Hólánc és lapás feltétlenül szükséges Kárpátalja egész területén, valamint Pécs környékén. De a várható időjárásra való tekintettel ajánlatos mindkettőt elvinni minden vidéki útra. A hóréteg vastagsága: Svábhegy 2, Dobogóké 13, Kékes 3, Gajatető 2, Brennbergbány 7, Szejerháza 14 cm. A kárpátaljai hegyekben pedig fél méter körüli hó van.
1: Napsugár tüze, virágok nektárja a méz. Rendszeres fogyasztása a gyermekek fejlődését elősegíti. A benne lévő igen nagy kalória mennyiség a dolgozók munkateljesítményét fokozza. A kimerültséget gyorsan megszünteti. Az emésztést rendben tartja, a test ellenálló erejét megőrzi. A méz valódiságát biztosítja a Zita márka. Zita védjeggyel zárolt üveg csak elsőrangú tiszta természetes mézet tartalmaz.

szerelem lóvá tesz, minden öreget jóvá lesz. Ha van egy üveg meg, ha van egyre meg jazz, tudom, sikerem lesz. Van egy kitűnő szisztémám, ha a kicsinő nem néz rám, utol sem vagyok bőt, és

0: Halló, halló, itt London. Magyar híreket adunk a londoni rádióból.
1: Ne töprengjen! Biztos tipp, sütőpora legyen sip! Akár lagzi, akár tor, sip, sip, sütőpor!

ez a kis nóta arról szól, szerelem mindig kell, mikor egy kis nő megtetszik, csak ezt tudom el. Nem kell az udvarlás, a beszéd nyúlik, az idő múlik, és hogyha nincsen más, akkor sincsen baj, tudni.

0: Follow us also on Facebook for the latest news about 12 Channel Radio.
1: Hello, hello. Elhangzott Katak Bajatló, Leonka való Bajatló operájából énekel Felkörnyei Béla. A másik oldalon Saljapin énekeli Maszne elégiáján. 1941. szeptember

Azagyalom, hogy be vagyok kisé csicsentve, forog velem a földgolyó. Jöjj, te is komám, a mindené csípve, az a kicsi és vipsz az jó. Nékem már a 8, még 8 a cirka, 88, no de minimum 87. Hát te most a szeszneművel mit spórolsz? Nem tűröm, hogy

tőle egy gyávább kis nyúlnál is nyuszi. Csúcsi cserít a majkamat, de bikfi, te sütik két szemét, mégsem azt pusz.

0: Hétfő, kedd, szerda. Péntek, szombat, vasárnap.
1: Miért nem mondott csütörtököt?
0: Mert a bridge öngyújtó sosem mond csütörtököt.

Fájnekem, igazán fájnekem, hogy így elbánt velem a kedvesem. Hogyha már megcsal engem, haza zsivány, nem vigasztal meg senki, csak a cigány. Hajnalig tudatom csendesen, szívemet gyógyítom keservesen.

hajnali, húzatom csendesen, szívemet gyógyítom keservesen. Fáj nekem, igazán fáj nekem, hogy így elvánt velem a kedvesem, hogyha már megcsal engem az a zsivány.

Valóságúton megy a kislány, virul a határ. Messze fut a nyúl, amerre csak jár. Húzsa között piros pipacs, nyílik a kötés. A lányhoz így dalol, a vidám legény. Kislány, mi van a puttonyban? Hadd nézzem meg süttyomban. Piszkét viszek én sárosra, a szomszéd városban. Szívem dobog a zubbonyban, hozzád jöttem puttonyban. Én majd

Hangszerek, zeneművek, hanglemezek, sportáruk nagy választékban. Szobotka Nagy Mária, Luther udvar.

bosszani diák, az én babám, de valami remek nő. Bár kicsit kitos, de nagyon csinos, és főleg a szíve nem kő. A szeme oly kék, akár az ég, és a lába milyen szép. Ha császtont jár,

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonszem Tauchstuhl mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D Gramofon csatornáján.
2: Ma már, hála Istennek, a nemzetközi vásár akkora, mint egy valóságos kisváros. Szebbnél szebb apró palotáival, és itt-ott hatalmas acélvázas csarnokaival. És mint egy rendes kis városnak, terei és utcái vannak. Van itt élelmiszertér, bazár utca, főtér. Mi most jelenleg a Csárda úton állunk, és előttünk a légvédelmi kiállítás hatalmas sátor épületei.

0: Itt London. Jó reggelt, hölgyeim és uraim. Az angol rádió híreit adjuk a 49 méteres sáv egy hullámhosszán, a 41 méteres sáv egy hullámhosszán, a 31 méteres sáv egy hullámhosszán és a 25 méteres sáv egy hullámhosszán.
1: Minden ócska rádiónak Márkus.
2: Szakszerűen megjavítja Márkus.
3: Márkás rádió. Márkus rádió. Márkus rádió. Nagymező utca 8. Telefon.

minden teret. Hagyott a régi babád, vagy tüstént mehet. Kettő úgy sem lehet, nagyon fog fájni, ha elfeled.

Vagy ott a régi babád, vagy tüstént mehet, kettői úgy sem lehet.

pokyňo sobám, honem vagy nálom, csuposú hajó szám, miért nem vagy nálom? Bár hallanám, hogy jönnek már az ismert léptek, de csak jajgat a szél, s én árván félek. Hűvösebb lett az ég, forróbb a vágyom, üt az óra zenél az éjszakában. Az utcán már villamos jár, és szürkén felszáll, most a hajnali ködön.

0: perc alatt 42 különböző remek felvétel készül 36 forintért. Minden kockája tökéletesen nagyítható. Készíti a Magyar Divatcsarnok fotóosztálya. Rákóczi út 74.
1: The National Broadcasting Company invites you to listen to Glenn Miller's music.

My feet!

coming now.

0: Hogy van, Kovács úr? Képzelje, micsoda napom volt máma. Úgy kezdődött, hogy reggel bal lábbal keltem fel. A kávéházban a pincén a nyakamba öntötte az egész reggelit. Futok a villamos után, pac! Hasra esem. Igyekszem be a hivatalba, bum! A fejemre zuhan egy tégla. Végre 9:30-ra bevászorgok, rámordít a vezér.
1: Kovács, maga megint elkésett, el van bocsátva.
2: Hallja, micsoda pesses ember maga.
0: Én, pesses, maga bolond, hiszen pont ma nyertem meg egy 6 forintos államsorsjeggyel a főnyereményt, 60 000 forintot.
3: Csipos édenpanzió, Balatonlelle. Elsőrendű elegáns modern szobák, magyar, francia és diétás konyha, saját strand, gyermekeknek szakszerű ellátás. Tulajdonos Lukács Jenőné, Budapest 5. kerület, Légrádi Károly utca 35.

0: baktériumokat egy perc alatt megöli a szuperlizofon. Biztos fertőtlenítőszer. Ára egy pengő.
1: Rádió Budapesthez. Szerves hallgatóink. Rádió közvetítést adunk a Fővárosi Operett Színházban. Színre kerül Mária főhadnagy. Nagy operett három felvonásban. 6 képen. Írt a Szilágyi László. Zenéjét szerzette Huszka Jenő. Karnagy Endre Endő. Rendező Tihanyi Vízus. Mária Szerecki Cita. Antónia Ponti Hanna. Bálint Sárdi János. Panni Kismanyi. Krikli Tóbiás. Latabár Kálmán. Gyurátus Járai Ferenc. Kossuth Lajos Földényi László. Draskóci Solti György. Báró Simonics Pártos Gusztár. Brigitta a felesége, Haraszti Miki. Herbert von Waldhausen, Fáj Béla. Görgei, Szent Iványi Béla. Benkő Őrnagy, Zordon Gyula. Viccentő Strázsamester, idősebb Latabár Árpád. Kranc doktor, Pataki Miklós.

gusztusom, de lenne gusztusom magára úgy bukom én. Esküszöm kegyed a zsáneren, megkérdem kábelen, mikor lesz már.

magára, kis húsom, de lenne gusztusom magára, úgy bukom én. Esküszöm kegyen a zsánerem, megkérdem kávelem, mikor lesz már az enyém. Úgy éjek kis húsom, úgy cirka két hét óta, ön nekem szebb, mint a Miss Európa. Magára kis húsom, de lenne gusztusom magára,

akkor se, ha százszor elhazudjuk. Az életünkben azon múlik minden, hogy azt az igazit feledni tudjuk. Mindenkit elfeled neked szer.

0: Hangszerek, zeneművek, hanglemezek, sportáruk nagy választékban. Szobotka Nagy Mária, Luther udvar.
1: Kevés a fény. Több fény.
2: Igen, több fény. Mert a gyenge vagy rossz világítás ártalmas a szemre.
3: Jó világításhoz mellékhelyiségben legalább 75 watt, kis helyiségben 150 watt, közepes helyiségben 250 watt, nagy helyiségben legalább 400 watt tungsram izzólámpa szükséges.

timide ce soir, mais c'est exprès.

0: Csészabó László beszélgetése következik Babits Mihállyal, a Sanremo-i díj nyertesével. Részben hangfelvétel.
1: Kedves barátom, mikor kezdtél olasz irodalommal foglalkozni?
0: Igazából nem is az olasz irodalom volt az, amivel foglalkozni kezdtem. Dante volt az. Igen, mindjárt is egyenesen Dante. Vidéki diák volt, amikor először elém került fordításban. Mint a ködön át láttam volna valami könyörűt.
2: Minden órában Orion Rádió. Minden

0: látnak rabja lettem én.
1: Én?
0: De? Atya, mint által mindenféle fát is van. Hónapos szobámnak bármely szögre. A fekete démon összes képét megveszem. Csupa szerelemből feketét viszom, csupán. Sose hittem volna, hogy még azt is megteszem.

mondjad, mit kívánsz, és miért kurizálsz a sok felesleges szótár. Ha téged nem halmozna csókkal egy kis nő, ez ugye bár érthető. Te vagy nekem csupán a marcipán az életben, de néha csípsz akár a paprikám az ételben. Egyszer két karomba bújsz, máskor mind a tüske túr, s ez baj, ez baj. Te vagy a borsasós, a borsató az ételben, te vagy a krémesem, de rémesen bánsz én vélem. Nem jössz, hogyha várlak,

hagylány. Te vagy nekem csupán a marcipán az életben, de néha csipsz akár a paprikám az ételben. Egyszer két karomba bújsz, máskor mind a tüske.

visszakom az elta minden nő. A nőnek mindig sikerül, az Gáborban a hagyó, hogyha néger gyermekek esznek le, nékik a

0: den moderna dansmusiken från Vinterpalatset i Stockholm, spelad av Lulle Elboys orkester, fortsätter med Tea for Two.
1: Nem, nem, mig nincsünet. Én még előbb valami fontosat akarok itt mondani. Na hát, ide figyeljenek. Hetenként 3 forint 30 ért 10 000-eket nyerhet. Hogy hol? A Totón. Most jöhet a szünet. Na hát.

0: Dance music day and night in the gramophone radio of Radio Deep.
1: Nektek tudnotok kell, hogy a Royal Bútor olcsó, jó részletre is kapható.

gyerek, ha egyszer azt mondja, mi a jó, megyek, mert tudom, hogy mi a jó. Teli holdak éjjelén, egy nagy bérház tetején, két kis cica találkozott, mi nagy esemény. Egyik cica fiú volt, micán meg sok tarka folt, gyönyörűen érvényesül, megsütött a hold. Légy enyém, garombolt a kandó cica,

az égen angyal száll most kisgyermeket. Hoz ezüstös

0: Ma reggeli fontosabb híreink a következőek. Angol és amerikai tankosztagok Hannover felé közelednek. Brit és kanadai csapatok egyre közelebb nyomulnak Brémához, Emdenhez és a Zuidertóhoz. Amerikai erők elfoglalták Hamm vasúti központot, valamint Eisenach és Würzburg városokat. Az amerikai légierő tegnap Lipcse és Halle vasúti gócpontokra csapott le. Egész Németország most már a szövetséges vadászgépek hatósugarában fekszik.
1: A fáradt olajgyűjtéssel évente 5 millió kilogramm olajat mentetünk meg tervgazdálkodásunknak. Gyűjtsd a fáradt olajat! Átveszi az Áfort ásvány olajforgalmi vállalat.

UK.

yeah. Beat that thing, brother. Low down. The man must be crazy.

0: Nézzétek, gyerekek, milyen szép halat hoztam!
1: Megbolondultál. Mi nem engedhetünk meg magunknak ilyen luxus.
0: Ugyan a hal már nem luxus. Minden dolgozó ember megengedheti magának, hogy halat egyen. Tessék.
2: Együtt halad! Együtt halad!
0: A legjobb halad!
3: Valóban élvezni a Balatont hajóúton lehet. Pormentes, jó levegőn idegcsillapító a hajókázás. Gyönyörű a partok változatos képe és a víztükör ezerféle színjátéka. Szórakozásra az olcsó kiránduló és esti zenés sétahajók adnak alkalmat.

rola. Hogy olyan nagyon-nagyon szereti a nő, hogy ilyen csuda színnek hozta őt a gólya, hogy nappal, éjjel, kéjjel, téjjel szedik ő. Mondják, hát mit lehet az igaziga róla, hogy szebb a royal Apollo sem volt talán, hogy bátor ő lehetne Mr. Európa, erről csak nem tudom.

Mondja, mondja, mondja, mondja. Esküdöm.

kicked me.

rendes ember este otthon ül, hogy rádiózik rendületlenül, hogy asszonyának udvarolva dalolgat, amíg szíve elolvad. A múltja és a lelke hófehér, a legszolidabb házi koszton él.

egy festi rumba, egy rendes ember hitvesével jár. A hölgy fodrász előtt fütyülve vár, és ha közben térdig nő a szakála, azt is rendben találja. Szenvedélyes szeret, és olvad, mint a hó, csak kérem, ilyen férfi festi.

rendes ember este otthon ül, és rádiózik rendületlenül, vagy asszonyának udvarolva daloltat, amíg szíve elolvad. A bultja és a lelke hófehér, a legszolidabb házi kosztolér.

hosszú szürke sáv az út, mely a messzeségbe néz, egyre fut, csak egyre fut, és a végtelenbe víz. Berre kattog, búg a gép, biztos kézben van a volán, frissen jár a négy kerék, kéken csillog fenn az ég. Út felett a nap leszáll, egyre szágult csuhan a gép, fényszünetje meg nem áll, kívül zúg a sivit a lég. Meg sem otszan a vezető, néz az útra, mert

Nelícsát álmodozó, csak egy kis könnyel misél, és jön a mély szakadék, veszélyes úton jársz, hogy el ne térj, jól vigyázz, ne légy hát álmodozó.

0: heti jégverés, mozdulatlan ül tovább, meg se rezzen oda se néz. Átrobog a városon, benn a ringó bánkoson, társa alszik álma még. Csendes házat néma ég, napról napra erre jár, évek óta mindig ő, mégsem ismerős a táj, délre nézni nincs idő. És ha bántja a magány, egyszerűen segít magán, rágyújt és egy mélyebb szív, mindjárt könnyebb lesz a szív. Veszélyes úton jársz, hogy el ne térj, jól vigyázz, ne légy hát álmodozó, mert élni szép, élni jó. Hosszú szürke sáv az út, mely a messzeségben néz, egyre fut, és a végtelenbe tét. Berreg, kattog, búg a dív, biztos kézben van a volán, frissen jár a négy kerék. Kéken csillog fenn az ég.
1: You know the way prices have been soaring the last few years. Now who could blame you if you jump to the conclusion that international sterling prices have risen too? But here's the wonderful thing about international sterling. Prices have not gone up. Other leading silver people have raised their prices, but your favorite international sterling pattern costs the same today as in 1944. Why, do you know, you can save $20 by getting 8 play settings in an international sterling pattern like Spring Glory rather than some other sterling? Yes, sir. And with that $20, you could buy 8 additional teaspoons. This is international sterling, mind you. Solid silver that is artist-designed, created and finished in jewel-like detail at the hands of master craftsmen. See it at your international sterling dealers. Choose it with pride. Cherish it always. For the solid silver with beauty that lives forever is international sterling.
2: Ki mint vett, úgy arat, 6 forintos államsorsjeggyel 60 000 forintot nyerhet.

0: Gratulálunk! Ön jól döntött, amikor 12 adó közül ezt, a legjobbat választotta.
1: Achtung! Sie hören jetzt den zweiten Teil des Schlagerpotpourris Alles hört zu, gespielt von Corny Ostermann mit seinem Tanzorchester auf einer Kristallschallplatte.
2: Milyen tisztelt hölgyem is uraim, gyászos nap ez a mai, mert elfacsarodott hívvel kell bejelentenünk a felettünk elmúlt idők legnagyobb sláger számainak korai halálát.
3: Közöttük a legfájdalmasabban érint a teve kimúlása, aki itt fekszik előttünk az összes pupjaival.
2: Ne sírj, mit sírj?
3: Azt síratom, hogy...

0: más.
1: Jaj, szegény kis teve, én is utánat halok.
0: Hé, asszonyság, ne zavarja a bánatot, kicsoda maga?
1: Hát nem tetszik már, mégis mérni.
0: No nézd csak, hiszen ez a...
2: Sicsó, drága, még egy szoknyába, a három jánya, na hát.
0: Ez kisé furcsa.
3: Pardon, mi az? Hiszen még nincsen tünet.
0: Kérem, én még énekelni akarok, legalább vidámabban jeleznék.
3: Aha.

0: fajta fagy?
1: Mit siratja olyan nagyon ezt a tevét? Most már bevallhatja, hogy az neve nem volt szép, sőt egy kub ide, két kub oda, csúnya volt.
0: Nem volt csúnya.
1: De csúnya volt.
0: Nem volt csúnya.
1: De csúnya volt.
0: Maga csúnya.
1: Maga csúnya.
0: Maga csúnya.
1: Maga csúnya. De mit veszekszünk ezen? Itt jön a sirató asszonyokkal Donna Mia.
2: Pardon, pardon, senyora, szabadna önt egy szóra.
0: Dönts el ő, hogy ki a csúnya.
2: Ó, Donna Mia légy enyém.
1: Az enyém?
0: A tiéd?
1: Aha.
2: Ó, csak miattad élek én.
0: Te?
1: Aha. Kék?
0: Zöld?
2: Barna szemed éget is szíve.
0: A szíve?
1: A szíve.
0: No és?
1: Na és?
2: Sose mondod, hogy igen. Nem megyünk mi innen el.
0: Amíg meg nem mondja, hogy ki a csúnya.
3: Maga csúnya.
0: Én rám mondta.
1: Jelentem a lássan, én is eljöttem.
0: Honnan jött?
1: Hát, ipeg most jöttem ki a magyar közönség könyökét.
0: Ki maga?
1: Jelentem a lássan, hogy a nem jóját ennek a könnyen felejtő világnak.
2: 32-es baka vagyok én, a múlt évben én jöttem ki kegyet könyökén. Nincsen pénzünk, de holnapra lesz, a jó

Mondja Voldemar, na, mondja Voldemar, na, mondja Voldemar szerelmesen. Ha nem volt, akkor ma lesz, mert ez csak úgy jön. Hogyha sosem kapott,

Big bottle, cheap bones.

I kiss her. Believe me, I've got a case on Nancy.

Picture a tomboy in lace. That's Nancy with a laughing face.

When she speaks, you would think it was singing.

Gyertek gyerkőcök most körém, figyeljetek jól! Van egy nótás mókás mesém, mely állatokról szól, hogy miért ilyen az egyik, s a másik amolyan. Nem véletlen, s egy bizonyos okból van. Miért erszényes a kenguru, mert fél szegényke nagyon hát, itt tartja bankbetét helyett a megtakarított vagyonkát. Ha nem vagytok álmosak, mondok én még számosat, és folytatom a mesét még, csak játszunk egy kis közzenét. Na tudjátok-e, miért örül a zsiráf a hosszú nyakának? Mert télen folyton hóban jár, és nyárban, mikor rannát hát kap, ha nem

Na tudjátok, egy gyermekek, hogy miért oly bősz a jaguár, mert mindig, ha sétálni megy, nyomon követi a február. Ha nem vagytok álmosak, mondok én még számosat, és folytatom a mesét még, csak játszunk egy kis közzenét. A pupos tebe, miért pupos, egy kövér néni rácsücsült, s a hátán ezért két oldalt a hús kicsit jobban összegyűlt. Ha nem vagytok álmosak, mondok én még számosat, és folytatom a mesét még, csak játszunk egy kis közzenét. A csiga, tudjátok miért, hordozza hátán a házát, mert állandóan attól fél.

0: éjjel-nappal tánczene a Rádió D Gramofon rádiójában.
1: Valéri krém, Valéri púder, Valéri rúzs. Kapható minden jobb szaküzletben.